innováció és a gazdasági növekedés szempontjából a kis- és középvállalkozások egyszerűen nélkülözhetetlenek. Az Európai Unió ezért tevékenyen támogatja a vállalkozókat, akik a vállukon viszik az európai gazdaságot. Nézzük meg, hogy konkrétan milyen eszközökkel teszi mindezt. Az Európai Bizottság 2020-ban új uniós stratégiát indított útjára, azzal az alapvető szándékkal, hogy Európában vonzó üzleti környezetet teremtsen kisvállalkozások indításához, fejlesztéséhez és bővítéséhez. Nem számít a méret és a tevékenységi kör, innovatív technológiai cégek épp úgy számíthatnak uniós támogatásra, mint hagyományőrző kézműves vállalkozások. Az Európai Unió segít felszámolni a működésüket akadályozó tényezőket, felkarolja a digitális technológiák alkalmazását, és megkönnyíti a fenntartható üzleti modellekre való átállást. A stratégia megvalósításához több támogatási program is indult. Ezek egyike az Enterprise Europe Network. A nemzetközi szintéren is tevékeny cég tulajdonosoknak szerencsére nem egyedül kell megküzdeniük a nehézségeikkel. Több mint 15 éve számíthatnak az Enterprise Europe Network segítségére. A világ 40-nél is több országában aktív hálózattak szervezetei a vállalkozások támogatásában különösen jártas szakértőket foglalkoztatnak, akik hasznos tanácsaikkal az üzleti fejlesztés minden szakaszában az uniós kis- és középvállalkozások rendelkezésére állnak. Felvilágosítást adnak például az uniós programokról és finanszírozásról, iránymutatással szolgálnak a megújuló energiaforrásokra épülő megoldások meghonosításához, és segítenek megragadni a kínálkozó üzleti lehetőségeket. A támogatás pontos területeiről érdemes magának a hálózatnak a webhelyén tájékozódni. Aki most fontolgatja, hogy vállalkozást indít, vagy a közelmúltban alapított céget, egy másik uniós kezdeményezésnek is minden bizonnyal hasznát láthatja. Az Erasmus Fiatal Vállalkozóknak program keretében külföldre látogathat, hogy tapasztalt kisvállalkozóktól tanuljon és együtt érleljék ki üzleti ötleteiket. Ez egy olyan helyzet, amellyel mindenki csak nyer. Mindkét fél új európai piacokra és üzleti partnerekre lelhet, új vállalatvezetési módszereket ismerhet meg. A legnagyobb haszna mégis az idestova már több mint 30 éve működő európai egységes piacnak van. A térségen belül külön formaságok nélkül szabadon lehet utazgatni, munkát vállalni, tanulni és letelepedni. Ami a vállalkozásokat illeti, nagy előnyét látják a belső piac nyújtotta jogbiztonságnak és pénzügyi szolgáltatásoknak, valamint a piacra jutási, befektetési és finanszírozási lehetőségeknek. A belső piac alapvetően ugródeszka az uniós vállalkozásoknak. A koronaválság a legékesebb bizonyíték arra, hogy milyen nagy szükség is van jól működő belső piacra a gazdaság talpon maradásához. Ezzel a témával külön is foglalkoztunk a 30 éves Európa belső határok nélküli egységes piaca című podcastunkban, amely a Spotify vagy a European Radio felületén szintén meghallgatható. A világjárvány több hiányosságot is a felszínre hozott. Kiderült például, hogy a belső piac számos területen még közel sem egységes. Ahhoz, hogy a kis- és középvállalkozások megerősödve tudjanak kilábalni a koronaválságból, az Európai Unió 1 milliárd eurót különített el az egységes piaci programon belül a 2027-ig tartó 7 éves időszakra. Az EU általában véve is többet kíván áldozni a vállalkozásokra. Az InvestEU alap révén jelentős forrásokat biztosít, ezzel további lendületet ad a beruházásoknak, támogatja az innovációt és a munkahelyteremtést. Az InvestEU pénzügyi program kifejezetten a kis- és középvállalkozások igényeire szabott finanszírozási konstrukciókat is kínál. Regionális szinten az európai strukturális és beruházási alapokat kell megemlítenünk. Azzal, hogy az Európai Unió felkarolja a kis- és középvállalkozásokat, lényegében a munkahelyteremtést támogatja. Ha ön is vállalkozó és szeretne többet megtudni a vállalkozás fejlesztéshez igénybe vehető uniós forrásokról, látogasson el a legközelebbi Europe Direct tájékoztató központba. Magyarországon a legtöbb vármegye székhelyen működik ilyen.